Yo, Ja koda fanas kosko tulte de kalachu arvei dihta fiala shaltu leve.